senki, senki, nem azzal van, akivel szeretne lenni, senki, senki, nem azzal van, akivel szeretne lenni, senki, senki, nem azzal van, akivel szeretne lenni, senki, senki, nem azzal van,